0: A cimbalom világtalálkozó 1991-ben Pécsen lett tartva, ahol a következő felvétel készült. Hallgassuk meg a dunántúli táncokat, ahogy ezen a találkozón előadták. A Cimbalom World Congress was held in 1991 in Hungary in the city of Pécs. We listened to a selection recorded from that gathering called The Dances from Transdanubia.
1: And following that, we'll hear another selection from the same event, Concert Study in D Minor, which demonstrates the versatility of the cimbalom.

0: és ezzel a műsorunknak a végére értünk. További kellemes vasárnapot kívánunk, és kérjük, legyenek velünk megint jövő vasárnap.
1: We hope you enjoyed our program today. Please tune in again next Sunday, and until then, we wish all of you a pleasant evening.
0: A viszonthallásra!